ing ian kasub jeroning punike barada yuda sedawak sedan ide Prabu Salieu.